0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Eseménydús ősszelé nézünk. Velszi magyar cserkészek készülnek akadályversenyre és őszi

0: magyar finomság, a csalamádé, a televízió képernyőjére. Tartsanak velünk a következő percekben, ez itt az Esti Hírmagazin, az ORF Burgenland magyar szerkesztőségétől. Túl a nyári táborokon, az ősz beköszöntével elindulnak újra a cserkész programok Velszben is, a 80-as számú Árpád cserkész csapatnál is. A szeptemberben megtartott első csapatfoglalkozáson pedig már a hónap végén Németországban zajló akadályversenyre készültek, árulta el Bassel Zsolt segédtiszt. A csapat az első nyílt toborzó napjára készül, amelyet novemberben tartanak meg, tudta meg kolléganőm Bányi Kriszta a cserkész vezetőtől.
1: Most nagyon aktív ősz előtt állunk, meg volt az első foglalkozás, ott aktívan készültünk az első kerületi akadályversenyre. Ez minden éve megrendezésre kerül, ahol a első kerület nyugat-európai magyar csapatok összemérik tudásukat. Természetismeret, első segély, magyarságismeret, történelem témában, szóval nagyon tág síkon mozgunk.
2: Mit jelent az, hogy első kerület, kik tartoznak ide bele, és helyszínileg hol lesz ez a program?
1: Az első kerület az egész Nyugat-Európát fedi le, tehát magyar csapatok vannak Dublintól, Svédország, Svájc, Németország, Ausztria, tehát nagyon-nagyon sok helyen. Szeptember 25-26-27-én kerül megrendezésre az akadályverseny Kasselban, ami a KMCS Nyugat-Európai Központja. És azt követően pedig már készülünk október 17-ére, ahol egy 56-os megemlékezésen fogunk részt venni a Felső-Ausztriai Magyar Kultúregyesülettel, magyar iskolával, óvodával közösen, ahol mi is képviseljük a cserkészetet, úgyhogy ott részt fogunk venni a koszorúzáson, aztán azt is szervezzük. Ki milyen megemlékező beszédet mond, verset mond, nagyon jó program lesz, úgyhogy oda is várunk mindenkit szeretettel. Azt követően pedig novemberben tervezünk egy nyílt napot. Nyílt napunk eddig nem volt, mert 2020-ban indult újra a csapatunk az István vezetésével, és most eljutottunk odáig, hogy létrejött egy csupaszív mag, egy tényleg egy csapat, és most már megérettünk arra, hogy bővüljünk.
2: Mit jelent jelenleg a cserkészet, ha számokat nézzük, mekkora érdeklődés van, mennyi aktív tagja van a cserkészetnek?
1: 16-an vagyunk, 3 felnőtt cserkész, 2 segédtiszt, őrsvezetők, és természetesen a gyerekek, a kis cserkész és cserkész korosztály együtt. Úgyhogy összesen 16-an vagyunk, mi egy kis csapat vagyunk, de csupa szívcsapat vagyunk.
2: És hogyha valaki szeretne csatlakozni, ahogy már említésre került novemberben, lesz is erre konkrétan egy lehetőség, hogy egy kicsit közelebbről megismerkedjenek a cserkész élettel. Annak milyen feltételei vannak, ki az, aki csatlakozhat a cserkészethez?
1: Cserkészethez bárki csatlakoztat. Nyilván van egy értékrendünk, ami egy alapvető emberi értékrend, tehát mi maga a cserkészet is nyitott mindenki felé. Úgyhogy nem csak gyerekeket várunk, hanem felnőtt cserkészek jelentkezését is, aki nem riad meg egy 10 napos tábortól, favágástól és balta használattól.
2: Ezen a nyílt napon, ami ugye most először lesz majd ebben a térségben, mekkora területet ölelünk fel, melyik az a környék konkrétan, ahonnan idehez a csapathoz lehet csatlakozni?
1: Ez nagyon-nagyon tág, van cserkész tagunk Mundenből, van Linzből, tehát ez nagyon-nagyon tág, ki mennyi időt és energiát száll rá, hogy 2 hetente szombatonként eljön hozzánk, Velszbe és részt vesz a foglalkozáson. Picit visszakanyarodva, ugye a felnőtt cserkészek, ők segítik a tábor munkáját, mert a gyerekek, korosztályok szerint mindig saját programuk van. Tehát a felnőtt cserkészek, ők dolgoznak és szolgálnak. Én segédtiszt vagyok itt a csapatban. Ugye most volt egy vezetőváltás, tavaly fiatalítottunk, az István felépítette a csapatot 5 év kemény munkájával, és most a Kutasi Dani vette át, úgyhogy most újult erővel folytatjuk, és a következő lépése az, mint ahogy említettem, hogy létszámban bővüljünk, úgyhogy ezért is lesz a nyílt nap megtartva. A csapatunk ugye most tett egy másik nagyon nagy lépést a külvilág fele, Basel Krisztina a párom, aki csinálja a kreatív videóinkat TikTokra, Instagramra, Facebookra, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, keressen meg minket, és lapozza át, hogy miket is csinálunk mi valójában, és milyen is a cserkészet.
0: A világ nyelvei és kultúrái kerülnek a középpontba holnap, szeptember 25-én, az Obervárti, azaz Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reálgimnáziumban. Az intézményben már hagyomány, hogy az Európai Nyelvek Napjához kapcsolódva nyelvi reggelit rendeznek a diákoknak. A különleges reggeli során a tanárok különböző

0: nemzetek ételeivel készülnek, így a fiatalok nem csak Európa nyelveivel, hanem az egyes országok gasztronómiájával és kultúrájával is megismerkedhetnek. A kezdeményezés különösen jól illeszkedik az iskola mindennapjaihoz. A német mellett ugyanis a magyar és a horvát is oktatási nyelv, így a diákok nap mint nap több nyelvvel és kultúrával találkoznak. Az Európai Nyelvek Napját szeptember 26-án ünneplik Európa szerte. A 2001-ben elindított kezdeményezés a nyelvtanulás fontosságára, valamint Európa gazdag nyelvi és kulturális sokszínűségére hívja fel a figyelmet. A témáról holnap a Rádió Burgenland hallgatói is többet megtudhatnak. A Mahlzeit Burgenland élő műsorának vendége Zsótér Íris, a Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reálgimnázium igazgatója lesz. És hogy a nyelvek ünnepe nem csak Felsőrhöz kötődik, azt jól mutatja, hogy holnap Grazban is a nyelvi és kulturális sokszínűség kerül a középpontba. Egy nap, amikor Graz sok nyelven beszél, magyarul is. Szeptember 25-én pénteken rendezik meg a 14. Grazer Sprachenfestet, vagyis a gráci nyelvünnepet, reggel 9 és este 6 óra között Graz belvárosa egyetlen nagy, soknyelvű találkozó helyé változik. A programok ingyenesek, a Schlossbergplatzon, a Graz Múzeumban és további belvárosi helyszíneken várják az érdeklődőket. Ez nem hagyományos nyelvóra. Workshopok, zene, irodalom, színház, játékok és különleges városi séták mutatják meg, milyen sokszínű Graz nyelvi és kulturális világa. Az idei motto: a nyelvek összekötnek, a nyelvek emberibbé tesznek bennünket, és természetesen a magyar nyelv is ott lesz. A Graz Múzeumban tolmácsolással kísért programokon a magyar is választható nyelv. A résztvevők pedig azt is megtapasztalhatják, hogyan dolgozik egy hivatásos tolmács.
1: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: Adásunkat most egy műsorajánlóval folytatjuk. Holnap délelőtt ismét jelentkezik a Vír, hatnyelvű televíziós magazinunk. A magyar szerkesztőség ezúttal Unterwartba, vagyis Alsőrre kalauzolja el a nézőket, ahol a befőzés rejtelmeibe, egészen pontosan a magyar konyhától elválaszthatatlan csalamádé eltevésének hagyományába avatnak be bennünket a burgenlandi magyarok. Vír magazin szeptember 25-én, pénteken 10 óra 45 perckor az ORF 2 műsorán. Múzeumok hosszú éjszakája Burgenlandban. Október 3-án ismét érdemes lesz útnak indulni. Szombaton este 6 órától éjfélig 39 burgenlandi múzeum, galéria és kulturális intézmény várja a látogatókat az ORF Langenachter Museen, vagyis a Múzeumok hosszú éjszakája keretében. A rendezvény idén már 26. alkalommal kínál különleges kulturális élményeket, a művészettől és történelemtől egészen a kulisszák mögötti programokig. A burgenlandi események egyik központja Eisenstadt, azaz Kismarton, ahol többek között a Stadtvilla és a Rathaus Galerie is várja az érdeklődőket. A hivatalos megnyitót este 6 órakor a Landesgalerie Burgenlandban tartják. Idén új résztvevőkkel is találkozhatunk. Csatlakozik például a Neusiedlamsee-ben Nezsideren található Mock Art Now Galéria, valamint Minihof Libau Film and Retro Múzeuma. A családokat és a gyerekeket is számos külön program várja majd. Összesen 17 helyszínen készülnek, kifejezetten a legfiatalabbaknak. A Fraknói Várban például jelmezek és kreatív foglalkozások, a kismartoni Leinerhausban pedig egy különleges időutazás várja őket. A múzeumok hosszú éjszakájának egyik nagy előnye, hogy egyetlen jeggyel számos helyszín fedezhető fel egészen éjfélig. A részletes programokról az ORF Burgenland rádióban, televízióban és online is beszámol.
1: Időjárás.
0: Nézzük az időjárást. Ma este még elszórtan számíthatunk egy-egy záporra, és helyenként élénk erős északnyugati szél is fújhat. Az éjszaka folyamán azonban fokozatosan megnyugszik az idő, hajnalra 5 és 11 fok közé hűl a levegő. Holnap pénteken már változékonyabb, de kellemesebb időre készülhetünk, felhők és napsütés váltják egymást, reggel pedig helyenként ködös lehet az idő, és még többfelé zártabb felhőzet borítja az eget. Délután gomoly felhők jelenhetnek meg, de a nap is előbújik. Délig még élénk északnyugati széllel számolhatunk. A hőmérséklet a napsütés függvényében 16 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, az ORF magyar hírmagazinját hallották. Köszönöm figyelmüket, további szép estét, viszonthallásra!